0: 1. maj 2004 je zgodovinska prelomnica za 10 držav v osrčju Evrope. Ciper, Češko, Estonijo, Latvijo, Litvo, Madžarsko, Malto, Poljsko, Slovaško in Slovenijo. To je bil trenutek praznovanja, enotnosti in neomejenih možnosti. Pa se podrobneje seznanimo s tem pomembnim dogodkom. Evropska unija se je v preteklosti s pridružitvijo novih držav članic že večkrat razširila. Leta 2004 pa je doživela največjo širitev doslej. Pridružilo se je namreč kar 10 novih držav: Ciper, Češka, Estonija, Latvija, Litva, Madžarska, Malta, Poljska, Slovaška in Slovenija. Po tej širitvi je imela Evropska unija 25 držav članic. Takratna vizija za prihodnost pa je bila unija s 30 državami članicami. Zakaj je ta širitev tako pomembna? To je bila največja posamezna širitev Evropske unije. Uniji se je skupno pridružilo kar 10 držav: 3 nekdanje sovjetske republike, Estonija, Latvija in Litva, 4 nekdanje satelitske države Sovjetske zveze, Češka, Madžarska, Poljska in Slovaška, nekdanja Jugoslovanska republika Slovenija in 2 sredozemska otoka, Ciper in Malta. Te države so se podale na pot tesnejšega sodelovanja, blaginje in solidarnosti. Širitev pa je pomenila veliko več kot le večje število držav članic. Naznanjala je veliko spremembo v geopolitični krajini, spremembo, ki bo oblikovala prihodnost Evrope. Meje Evropske unije so se pomaknile proti vzhodu, okrepila pa se je tudi vloga unije kot stabilizacijske sile v Evropi. Zakaj so te države sploh hotele postati članice unije? Za številne med njimi je bila to priložnost, da izkusijo demokracijo, svobodo in možnosti, ki jih simbolizira Evropska unija. Širitev je sledila padcu komunističnih režimov v srednji in vzhodnji Evropi, kar je tem državam omogočilo prehod na demokracijo in tržno gospodarstvo. Zgodovinska širitev s 15 na 25 držav članic je bila vrhunec dolgega pristopnega procesa, ki je pripeljal do ponovne združitve Evrope, ki sta jo pol stoletja razdvajali železna zavesa in hladna vojna. Širitev leta 2004 pa je močno vplivala tudi na jezike Evropske unije. To je bil zelo velik izziv. Število uradnih jezikov unije se je namreč z 11 povečalo na kar 20. Unija je tako dobila 9 novih jezikov: estonščino, madžarščino, latviščino, litovščino, malteščino, polščino, češčino, slovaščino in slovenščino. V prevajalski službi Evropskega parlamenta je bilo ustanovljenih 9 novih prevajalskih oddelkov, da bi bilo delo parlamenta na voljo tudi v novih jezikih. V letih pred širitvijo, ko so potekala pogajanja o članstvu, so se jezikovni strokovnjaki v parlamentu začeli pripravljati na uvedbo novih jezikov. Začeli so se udeleževati obsežnih jezikovnih programov. Evropska jezikovna sestavljanka je dokaz, da je Unija zavezana vključevanju in raznolikosti. Jeziki niso le sredstvo sporazumevanja, so okno v zgodovino, kulturo in identiteto države. Evropska unija s prevajanjem in tolmačenjem skrbi za to, da se sliši vsak glas. Po širitvi leta 2004, ko se je Uniji pridružilo 10 držav, sta se leta 2007 pridružili še Bolgarija in Romunija, leta 2013 pa še Hrvaška. 20 let pozneje je vpliv širitve iz leta 2004 še vedno čutiti po vsej Evropi. Evropska unija še vedno predstavlja žarek upanja, napredka in sodelovanja v nenehno spreminjajočem se svetu. Več podkastov je na voljo na Radiu Europarl, spletnem radiu Európskega parlamenta.
1: Az Európai Parlamentbe bejutott képviselők különböző tisztségeket tölthetnek be az intézményen belül. Közülük kerül ki a parlament elnöke és összes alelnöke, szakbizottságokat vezethetnek, és akár megfigyelők is lehetnek. Ez utóbbi nem annyira közismert feladatkör, mégis nagyon fontos a parlament működése szempontjából. Ebben az adásunkban azt vizsgáljuk meg közelebbről, hogy kiből lehet megfigyelő vagy fő megfigyelő, és miből is áll a munkája. A választások jelentik a működő demokrácia alapját. Fontos, hogy tiszták, szabadok és demokratikusak legyenek. Ennek biztosításához jó módszer lebonyolításuk megfigyelése. Az Európai Parlament világszerte jelentős szerepet vállal ebben. Az egyes országok nemzeti hatóságainak felkérésére küldöttségeket küld a választások megfigyelésére. Az unión kívüli országokba 1994 óta indulnak ilyen missziók. A parlamenti képviselőkből álló megfigyelői küldöttségek az Európai Tanáccsal, az Európai Bizottsággal, valamint más nemzetközi intézményekkel szoros együttműködésben végzik munkájukat. Az Európai Unió az elmúlt 20 évben több mint 200 választási megfigyelő missziót indított mintegy 75 országba. Napjainkban a parlament évente akár 12 delegációt is küld a világ különböző országaiba a választások megfigyelésére. Ezek a küldöttségek csatlakoznak az adott helyszínekre már jóval a választások előtt kiérkező más missziókhoz. Munkájukat vagy az Európai Unió, vagy az Európai Biztonsági és Együttműködési Szervezet, azaz az EBSZ, Demokratikus Intézmények és Emberi Jogok Hivatala irányítja. Az európai parlamenti képviselőkre fontos szerep hárul ezekben a választási megfigyelő missziókban. Az uniós küldöttségeket kivétel nélkül mindig parlamenti képviselők vezetik. Ők a fő megfigyelők, akiket az Európai Bizottság alelnöke nevez ki. A küldöttségek eddig általában 7 tagúak voltak, a parlamenti képviselőcsoportok számának megfelelően. Legtöbbször 4 vagy 5 napot töltenek az adott országban. Helyi önkormányzatok, politikai pártok és civil szervezetek képviselőivel, illetve más megfigyelőkkel találkoznak. Magukon a választásokon megfigyelik a szavazás elindítását, lezárását és menetét, és ott vannak szavazatszámláláskor a szavazóhelyiségekben és más helyszíneken. Sajtótájékoztatót is tartanak, ahol ismertetik előzetes megállapításaikat. Mivel a képviselők saját tapasztalataik alapján jól tudják, milyen jelöltként indulni egy választáson, tisztában vannak a szervezés és a lebonyolítás nehézségeivel és nüanszaival. Így hatékonyan figyelemmel tudják kísérni a folyamatot. Jelenlétük a megfigyelői missziók láthatóságát és legitimitását is növeli. Mondanunk sem kell, munkájuk során szigorú magatartási kódexet követnek. Nem állhat fenn összeférhetetlenség, és nem avatkozhatnak be a választásokba. A hivatalos sajtótájékoztató végéig nem nyilváníthatnak véleményt a jelöltekről vagy politikai kérdésekről. Fontos ugyanis, hogy legyen hitelük és ne legyenek részrehajlóak. Az Európai Unió 2023-ban többek között például Zimbabvébe indított választási megfigyelő missziót. A küldöttség megállapította, hogy bár jogilag megvoltak az alapjai annak, hogy az ország a nemzetközi normáknak megfelelően le tudja bonyolítani a választásokat, mégis kifogásolható volt a megvalósítás. Egyes szavazók emiatt méltánytalan helyzetbe kerültek és megfélemlítve érezték magukat. Az akkori küldöttséget vezető Fabio Massimo Castaldo fő megfigyelő elmondta, hogy munkájukat számos körülmény hátráltatta, annak ellenére, hogy Zimbabwe betekintést ígért a választások lebonyolításába. Már csak emiatt is indokolt lenne több dolgon jelentősen javítani, hogy az ország mindenben megfeleljen a regionális és nemzetközi választási normáknak. Talán ebből is látszik, hogy az Európai Parlament választási megfigyelő missziói mennyire fontos szerepet játszanak világszerte a demokrácia támogatásában és előmozdításában. A küldöttségek tagjai kielemzik, valamint elfogulatlanul és pártatlanul értékelik a választási folyamatokat, és ezzel segítenek a választások tiszta, szabad és demokratikus lebonyolításában. A más fontos parlamenti tisztségekről, például az elnök, az alelnökök vagy a szakbizottsági elnökök tevékenységéről is szeretne tájékozódni, hallgassa meg sorozatunk további részeit is. Ezt az adást az Európai Parlament készítette. Podcastjaink meghallgathatók az Európai Parlament webrádió szolgáltatása a European Radio weboldalán.
2: Zem je nádherná, no krehká planéta. Rastúce teploty, extrémne výkyvy počasia či miznúce ekosystémy sú dôkazom toho, že zmena klímy už nie je len vzdialenou hrozbou. Naopak, je tu a predstavuje jednu z najväčších víziev, akým ľudstvo kedy čelilo. Jedným z najdôležitejších prejavov celosvetovej reakcie na zmenu klímy je Parížska dohoda. Prelomový záväzok obmedziť globálne oteplovanie a zjednotiť krajiny sveta v opatreniach v oblasti klímy. Počúvate podcast zo série Vyššou kvalitou k lepšej legislatíve. V tejto časti si priblížime Parížsku dohodu a pozrieme sa na to, ako ju uplatňujú Európska únia, ako aj zvyšok sveta. Parížska dohoda je právne záväzná medzinárodná zmluva, ktorá bola prijatá na 21. konferencii zmluvných strán rámcového dohovoru Organizácie spojených národov o zmene klímy v roku 2015. Hlavným cieľom dohody je obmedziť globálne oteplovanie na úroveň výrazne pod 2 stupne Celzia a ideálne na 1,5 stupňa v porovnaní s hodnotami pred priemyselnou revolúciou. Dohoda tak spája takmer všetky krajiny sveta v spoločnom záväzku znížiť emisie skleníkových plynov. Každá krajina si stanovuje svoje vlastné ciele, ktoré sa označujú aj ako vnútroštátne stanovený príspevok. Ten jednotlivé krajiny od roku 2015 každých 5 rokov aktualizujú. Súčasťou dohody sú aj mechanizmy týkajúce sa transparentnosti, informovania a financovania klimatických opatrení. Od rozvinutých krajín sa tiež očakáva, že pri adaptácii na zmenu klímy a jej zmierňovaní budú podporovať rozvojové krajiny. Európska únia ratifikovala Parížsku dohodu v roku 2016. Odvtedy je dohoda v samotnom jadre klimatickej politiky únie. V snahe dodržať záväzky únie spustila Európska komisia v roku 2019 Európsku zelenú dohodu. Rozsiahly plán, ktorý by mal zmeniť to, ako v Európe žijeme, cestujeme, vyrábame potraviny či podnikáme. Zelená dohoda zahŕňa politiky v oblasti energetiky, mobility, poľnohospodárstva a biodiverzity. Všetky sú navrhnuté tak, aby zmenili ekonomiku únie na udržateľnú ekonomiku. V roku 2020 si Európska únia stanovila ambicioznejšie klimatické ciele a zaviazala sa znížiť emisie skleníkových plynov do roku 2030 o 55% v porovnaní s úrovňami v roku 1990. Konečným cieľom je dosiahnutie klimatickej neutrality do roku 2050. Ciele uvedené v Európskej zelenej dohode nadobudli v roku 2021 legislatívnu podobu. Európsky právny predpis v oblasti klímy tak stanovuje záväzné ciele pre všetky členské štáty. Obsahuje aj opatrenia, ktoré umožňujú sledovať pokrok pri dosahovaní týchto cieľov, ako aj náležite prispôsobovať svoje kroky. Či už ide o čistú energiu alebo obehové hospodárstvo, Európsky klimatický predpis pretvára ekonomický model Európskej únie tak, aby sa plnili ciele Parížskej dohody. Pokiaľ ide o to, aké opatrenia robí Únia v oblasti klímy, Európsky parlament zohráva kľúčovú úlohu. Práve parlament presadzoval, aby sa cieľ dosiahnuť klimatickú neutralitu do roku 2050 stal právne záväzným. Europoslanci pritom naďalej dohliadajú na právne predpisy a snažia sa zabezpečiť, aby si Únia plnila svoje záväzky. Parlament tiež viedol výzvu na tzv. Spravodlivú transformáciu, ktorej cieľom je podporiť ľudí pracujúcich v regiónoch najviac postihnutých odklonom od fosílnych palív. Okrem toho sa dôsledne zasadzuje za globálnu klimatickú spravodlivosť. To znamená, že sa usiluje zaistiť, aby Európa primerane prispievala k medzinárodnému financovaniu klimatických opatrení, najmä v prípade rozvojových krajín. Keď hovoríme o zmene klímy, dôležité je uvedomiť si, kto sú najväčší producenti emisií. Napriek tomu, že Peking si vytýčil cieľ dosiahnuť klimatickú neutralitu do roku 2060, Čína je aj naďalej na čele zoznamu najväčších emitentov. Na celosvetových emisiách sa podieľa takmer 1/3, najmä v dôsledku ťažby uhlia a rýchleho priemyselného rastu. Na druhej priečke sú Spojené štáty americké s vysokým objemom emisií z dopravy, energetiky a priemyslu. Na treťom mieste je India, po ktorej nasleduje Európska únia, ktorá je podľa údajov za rok 2023 štvrtým najväčším pôvodcom emisí skleníkových plynov na svete. Únia, ktorá za posledné roky emisie neustále znižuje, sa na celosvetových emisiách podiela približne 6%. Mnohé rozvojové krajiny si vytýčili ambiciózne ciele, no na to, aby ich aj splnili, potrebujú dostatočnú finančnú a technologickú podporu. Iné krajiny zase svoje plány v oblasti klímy vôbec neaktualizovali, čo len zvyšuje obavy, že spomínaný 1,5-percentný cieľ sa nepodarí splniť. Je jasné, že bez spoločného úsilia zabrániť mimoriadne hrozivej zmene klímy k zlepšeniu situácie v zmysle Parížskej dohody nedôjde. Táto obava je ešte aktuálnejšia od januára 2025, keď americký prezident Donald Trump krátko po svojej druhej inaugurácii po druhý krát podpísal exekutívny príkaz na odstúpenie Spojených štátov od dohody. Parížska dohoda stanovuje rámec, ale je na každom z nás a na každej krajine, aby sme ho premenili na skutočnosť. Európska únia a obzvlášť Európsky parlament sa budú aj naďalej zasadzovať za primerané a nevyhnutné opatrenia v oblasti klímy. Klimatická kríza napokon nepozná žiadne hranice a podľa toho by sme mali aj konať. Tento podcast vám prinieslo internetové rádio Európskeho parlamentu Europarl Radio.
3: Ik tú sér fór fehefe kehar dílseig parlament na hórpa tórhí chéad sarvé júrvé méder on na tauchain órpacha. Dúr éir na dórhí tá imní ar gaine san éntas féin gostas maractála agus stáid ach na míach. Sa fud chréla sa on srá an Europe agus mise giomid tila ólis ar hérvé na parlamenta tréis na dauchain in fehefe kehar.

0: Da una sola voce. 6023.
1: Európai Tanács, az Európai Unió tanácsa, Európa Tanács.
2: Ön is tanácstalan? Ember legyen a talpán, aki különbséget tud tenni közöttük. Sokakat megtévesztenek a hasonló nevek, pedig három különböző intézményről van szó. Lássuk egyenként, hogy pontosan mivel foglalkoznak.
1: Kezdjük az Európai Tanáccsal. A 27 uniós tagország állam, illetve kormányfői alkotják, így például tagja a magyar miniszterelnök, a német kancellár, a francia elnök, az olasz miniszterelnök, és így tovább. Mindegyikük saját országa képviseletében egyenrangú félként vesz részt az intézmény munkájában. Az Európai Tanácsnak állandó elnöke van, akinek megbízatása 2,5 évre szól. Mandátuma egyszer újítható meg. 2024 óta António Costa, Portugália korábbi miniszterelnöke tölti be ezt a tisztséget. Az Európai Tanácsnak emellett az Európai Bizottság elnöke is tagja.
2: Az intézmény évente legalább 4-szer ülésezik, hogy meghatározza az Európai Unió politikájának irányát és prioritásait. Uniós jogszabályokról nem tárgyal vagy szavaz. Az a feladata, hogy felhívja a figyelmet az EU szempontjából fontos problémákra, és felvázolja a megoldásokhoz szükséges lehetséges lépéseket. Váratlan eseményeknél és válsághelyzetekben ott áll a kormányrúdnál. Gondoljunk csak az ukrajnai háborúra, a koronavírus világjárványra, a Brexitre vagy a pénzügyi válságra. Emellett az Európai Tanács javasolja és nevezi ki a jelölteket számos magasrangú uniós tisztségre. Például az Európai Központi Bank élére, az Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselőjének és az Európai Bizottság elnöki posztjára.
1: Könnyű összetéveszteni a nevét a két másik tanáccsal. De van egy trükk, ami segíthet. Jegyezzük meg a következő mondatot. Az Európai Tanácsban Európa vezetői teszik ki az íre a pontot. Erről biztosan eszünkbe fog jutni, melyik intézményről van szó és mi a feladata.
2: Az Európai Tanácsnak és az Európai Unió Tanácsának egyaránt a brüsszeli Európai Épületben van a székhelye. Ez utóbbi, tehát az Európai Unió Tanácsa foglalkozik a napi szintű jogalkotási munkával. A miniszterek tanácsának is hívják, mert az egyes uniós tagországok kormányainak szakminiszterei vesznek benne részt. Hogy melyikük, az attól függ, hogy éppen milyen szakpolitikai terület van terítéken. Pénzügyekről például a gazdasági és pénzügyminiszterek, jogi természetű kérdésekről pedig az igazságügyminiszterek tanácskoznak. Üléseiket az a miniszter vezeti, akinek a tagországa az adott időszakban a tanács soros elnökségét adja. Rotációs alapon fél évente más-más tagország veszi át a stafétabotot.
1: Az Európai Unió Tanácsa az Európai Parlament mellett az Európai Unió társjogalkotója. Az uniós költségvetést is közösen fogadják el.
2: Hogyan lehet a legkönnyebben megegyezni, kik ők? Ez az egyetlen a tanácsok közül, amelynek szerepel az Európai Unió a nevében. És az egyetlen, amelynek két neve is van, hiszen a miniszterek tanácsának is hívjuk. Ebből rögtön tudjuk, kikből is áll és mi a feladata.
1: És végül nézzük az Európa Tanácsot. Nem uniós intézmény, hanem önálló nemzetközi szervezet. Mind a 27 uniós ország a tagja, de jóval több ország alkotja, mint az Európai Uniót. Tagja például az Egyesült Királyság, Törökország, Svájc és Liechtenstein is, hogy csak néhányat említsünk. Összesen 46 ország.
2: Az Európa Tanács 1949-ben alakult, a legrégebbi kormányközi szervezet Európában. Székhelye Franciaországban, Strasbourgban van, ahol az Európai Parlament hivatalos székhelye is. Amíg nem volt saját épülete, a parlament az Európa Tanács főépületében, a Palais de l'Europe-ban tartotta plenáris üléseit.
1: Az Európa Tanács fő feladata az emberi jogok, a demokrácia és a jogállamiság védelme. saját igazságügyi hatósággal is rendelkezik, ez pedig az Emberi Jogok Európai Bírósága. Itt tehetnek panaszt azok a polgárok, akik úgy vélik, hogy hazájukban megsértették a jogaikat, és ott már az összes jogorvoslati lehetőséget kimerítették.
2: Az Emberi Jogok Európai Bíróságának anyaintézményeként az Európa Tanács azon dolgozik, hogy ne is forduljanak elő ilyen emberi jogi jogsértések. Először is nemzetközi egyezményeket hoz tető alá, amelyek jogilag kötik az aláíró részes feleket. Az első és legfontosabb ezek közül az Emberi Jogok Európai Egyezménye, amely az intézmény tevékenységének sarokköve. Az Európa Tanács összes tagja aláírta. Felsorolja azokat az alapvető jogokat és szabadságokat, amelyek védelemre szorulnak.
1: Az Európa Tanács figyelemmel kíséri ezeknek a jogoknak a helyzetét az összes tagállamában, és ajánlásokat ad ki, ha valamely területen hiányosságot észlel. Szót emel például az erőszak, a korrupció, a rasszizmus, az embercsempészet, a terrorizmus ellen, valamint a szólásszabadság korlátozása és a választások tisztasága kapcsán.
2: És hogy nem uniós szervezetként hogyan tudjuk a legkönnyebben megkülönböztetni a két másik tanácstól? Földrajzi értelemben gondoljunk Európára, kontinensként. Ennek a nemzetközi intézménynek több európai tagja van, mint az Európai Uniónak. Magának a kontinensnek a neve szerepel az elnevezésében, íképző nélkül.
1: Összefoglalásként elmondhatjuk, hogy mindhárom tanácsnak külön szerepköre van. Az Európai Tanács az Európai Unió irányát adja meg. Az Európai Unió tanácsa a jogalkotásban vesz részt. Az Európa Tanács pedig az emberi jogokat és a demokráciát védi. Közülük csak két intézmény része az Európai Uniónak, az Európai Tanács és az Európai Unió tanácsa. Az Európa Tanács külön szervezet, jól lehet ugyanazokat az alapértékeket képviseli, mint az Európai Unió. Az EU és az Európa Tanács egyaránt a szívén viseli Európa polgárainak a jóllétét, és történelmileg is szoros kapcsolat fűzi őket egymáshoz. Himnuszuk és lobogójuk is egyforma, az egységet jelképezi. A két szervezetnek rengeteg a közös célja. Európában is azon túl is a békéért és az egyenlőségért küzdenek.
2: Ezt az adást az Európai Parlament készítette. Podcastjaink meghallgathatók az Európai Parlament webrádió szolgáltatása a European Radio weboldalán.
3: Земля е чудовит, а обчутлив планет. С парастом температур, усе погостейшими екстремними временскими појави и низгињајучими екосистеми, подневне спремембе нисо вет само дална приходност, тенвец одеју наше седањости. Со еден највећих изивов човиштва. Државе со сдружиле мочи и се на таа изив одзвале с Паришким споразумом, ki je prelomna zaveza za zajezitev globalnega segrevanja in skupni boj proti podnebnim spremembam. V tej epizodi programa Novi izzivi boljša zakonodaja si bomo ogledali vsebino sporazuma, pa tudi kako se izvaja v Evropski uniji in po svetu. Pariški sporazum je pravno zavezujoča mednarodna pogodba, sprejeta leta 2015 na 21. konferenci Združenih narodov o podnebnih spremembah. Namen sporazuma je, da se v primerjavi z ravnmi iz predindustrijske dobe povprečna temperatura ne bi dvignila za več kot 1,5 stopinj Celzija, oziroma da bi bil dvig čim nižji od 2 stopinj Celzija. Podpisale so ga skoraj vse države sveta, ki so se zavezale k zmanjšanju emisij toplogrednih plinov. Od leta 2015 vsaka država določa svoje cilje, znane kot nacionalno določeni prispevki, in jih posodablja vsakih 5 let. Sporazum vključuje mehanizme za preglednost, poročanje in podnebno financiranje. V skladu z njim naj bi razvite države pomagale državam v razvoju, pri zmanjševanju podnebnih sprememb in prilagajanju nanje. Evropska unija je Pariški sporazum ratificirala leta 2016, odtlej pa je v središču njene podnebne politike. Da bi Evropska komisija izpolnila zaveze unije, je leta 2019 začela izvajati Evropski zeleni dogovor, obsežen načrt za preoblikovanje načina življenja, potovanj, pridelave hrane in poslovanja v Evropi. Ta načrt vključuje politike na področju energije, mobilnosti, kmetijstva in biotske raznovrstnosti, ki so namenjene prehodu na trajnostno gospodarstvo. Evropska unija si je leta 2020 zastavila ambicioznejše podnebne cilje in sicer želi do leta 2030 zmanjšati emisije toplogrednih plinov za vsaj 55% v primerjavi z ravnmi iz leta 1990. Glavni cilj pa je doseči podnebno nevtralnost do leta 2050. Cilji, določeni v Evropskem zelenem dogovoru, so bili uzakonjeni leta 2021. Evropska podnebna pravila pa določajo zavezujoče cilje za vse države članice ter smernice za spremljanje napredka in prilagajanje ukrepov. Ta pravila bodo Unijo pripeljala korak bliže k uresničevanju ciljev Pariškega sporazuma, saj predvidevajo preoblikovanje njenega gospodarskega modela s pobudami kot sta čista energija in krožno gospodarstvo. Evropski parlament je imel pri oblikovanju evropskih podnebnih ukrepov ključno vlogo. Na pobudo parlamenta je cilj glede podnebne nevtralnosti do leta 2050 postal pravno zavezujoč. Poslanci pa še naprej skrbijo, da Unija izpolnjuje svoje zakonodajne obveznosti. Parlament je bil tudi glavni pobudnik pravičnega prehoda in v ta namen podpira delavce in regije, ki jih je prehod z fosilnih goriv najbolj prizadel. Poleg tega se vztrajno zavzema za podnebno pravičnost po svetu in zagotavlja, da Evropa prispeva svoj delež k mednarodnemu podnebnemu financiranju, zlasti za države v razvoju. Ko govorimo o podnebnih spremembah, moramo omeniti tudi največje proizvajalce emisij. Na prvem mestu je Kitajska. Ta država sicer želi doseči ogljično nevtralnost do leta 2060, vendar povzroči skoraj tretjino svetovnih emisij, predvsem zaradi premoga in hitre industrijske rasti. Sledijo Združene države Amerike z visokimi emisijami iz prometa, energetike in industrije. Na tretjem mestu je Indija, sledi pa je Evropska unija, ki je od leta 2023 četrta največja onesnaževalka s toplogrednimi plini na svetu. Unija, ki v zadnjih letih stalno zmanjšuje emisije, je odgovorna za približno 6% svetovnih emisij. Mnoge države v razvoju so si zastavile ambiciozne cilje, vendar potrebujejo finančne in tehnološke vire, da bi te lahko tudi uresničile. Nekatere države pa svojih podnebnih načrtov sploh niso posodobile, zaradi česar so se pojavili dvomi o tem, ali bomo dvig temperature na svetovni ravni uspeli omejiti na 1,5 stopinje Celzija. Jasno je, da brez skupne zaveze za preprečevanje velikih podnebnih sprememb ciljev Pariškega sporazuma ne bo mogoče izpolniti. Dodaten razlog za zaskrbljenost je bila odločitev predsednika Donalda Trumpa iz januarja 2025, da bodo ZDA že drugič odstopile od Pariškega sporazuma. Pariški sporazum sicer zagotavlja okvir ukrepov za zmanjšanje podnebnih sprememb, vendar si moramo za doseganje ciljev prizadevati tako posamezniki kot države. Evropska unija, zlasti Evropski parlament, se bosta še naprej zavzemala za pravične in nujne podnebne ukrepe. Podnebna kriza namreč ne pozna državnih meja, zato moramo združiti moči in se odzvati skupaj. To je bil podcast Radia Europarl, spletnega radia Evropskega parlamenta.
0: Tre città, una sola voce.
4: 6023. Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato Biella Vercelli. Scopri le associazioni del territorio.
5: Noi siamo degli scout e oggi siamo venuti qua come autofinanziamento a vendere, diciamo, decorazioni natalizie e ci occupiamo in generale di diverse cose, tra cui in generale anche sempre essere al servizio degli altri in ogni momento e in ogni circostanza, ecco.
6: scout di Vercelli?
5: Sì, sì, siamo scout di Vercelli. Diciamo che lo scoutismo è diviso in branche, noi siamo il clan e abbiamo chiamato Clan Pantarei il nome, quindi con rimandanze greche, no, tutto scorre.
6: E avete dei contatti?
5: Beh sì, abbiamo una pagina Instagram ufficiale di Scout Vercelli, che è l'account libero, quindi chiunque potrebbe in generale consultarla, visto che ci sono tutte le varie notizie e cose che comunque ci riguardano.
4: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato Biella Vercelli.
7: Ahmed, a tuo da venire qua.
8: Adesso arrivo, non rompere.
7: Ciao, sono Ivano Marescotti e faccio l'attore.
8: Io sono Ahmed e faccio il bambino.
7: Ahmed ha 8 anni, è nato in Italia, frequenta scuole italiane, parla italiano come i nostri figli. Ma per la legge non è italiano, potrà diventarlo solo a 18 anni, ma non è detto. Vi pare giusto? Io firmo per dare la cittadinanza italiana a chi in Italia è nato o ci cresce. Firma anche tu.
8: L'Italia sono anch'io. Campagna per i diritti di cittadinanza. www.l'italiasononanch'io.it.
0: Tre città. Una sola voce. 6023.
3: Euroopan ansioritarikunta. Kunnianosoitus Euroopan suunnannäyttäjille. Ketkä olivat rakentamassa nykypäivän EU:ta? Unionia ei luotu pelkillä sopimuksilla ja toimielimillä. Todellisen työn tekivät ihmiset. Euroopan yhdentymisen jokaisessa vaiheessa on tarvittu henkilöitä, jotka ovat puolustaneet demokratiaa, suojelleet ihmisoikeuksia ja auttaneet lähentämään maita toisiinsa. Euroopan parlamentti haluaa antaa tunnustusta näistä saavutuksista. Sitä varten se on perustanut Euroopan ansioritarikunnan. Kyseessä on ensimmäinen ansiomerkki, jonka EU:n toimielin myöntää siviilihenkilöille. Parlamentin puhemies Roberta Metsola julkisti maaliskuussa 2026 ensimmäiset henkilöt, joille ansiomerkki myönnetään.
9: Eurooppa ovat aina olleet rakentamassa suurenmoiset naiset ja miehet yhteiskunnan eri osa-alueilta. He uskalsivat irtautua menneisyyden painolastista. He rakensivat siltoja, ylittivät esteitä, kumosivat diktatuureja ja ratkaisivat kriisejä, jotta mantereemme tulevaisuus olisi valoisampi. Tämä eurooppalainen sitoumus ansaitsee tunnustuksen. Parlamentti perusti Euroopan ansioritarikunnan kunnioittaakseen niitä, jotka paitsi uskoivat Eurooppaan, myös auttoivat rakentamaan sitä.
3: Ansiomerkin saajien joukko on moninainen. Tämä kuvastaa sitä, kuinka monella tavalla ihmiset voivat vaikuttaa EU:n tulevaisuuteen. Alojen kirjoon lukeutuvat paitsi politiikka ja diplomatia, myös ihmisoikeudet, tiede ja kulttuuri. Euroopan ansioritarikunnan poikkeuksellisen ansioituneiksi jäseniksi nimitettiin Saksan entinen liittokansleri Angela Merkel, demokratiajohtaja ja Puolan entinen presidentti Lech Wałęsa ja Ukrainan presidentti Volodymyr Zelensky. Kyseessä on ansioritarikunnan korkein ansiomerkki. Myös muita arvojohtajia ja Euroopan kehitykseen vaikuttaneita henkilöitä nimitettiin ansioritarikunnan kunniajäseniksi tai jäseniksi. Heidän joukkoonsa lukeutuu entisiä presidenttejä, poliitikkoja, ihmisoikeusaktivisteja, tutkijoita ja taiteilijoita, jotka ovat kaikki merkittävällä tavalla puolustaneet EU:n arvoja ja edistäneet Euroopan yhdentymistä. Ansiomerkin saivat esimerkiksi presidentti Sauli Niinistö, humanitaariselle työlle omistautunut kokki José Andrés sekä irlantilaisen U2-yhtyeen jäsenet. Ansioritarikunnan perustamisajankohdaksi valittiin vuosi 2025, jolloin juhlistettiin Schumanin julistuksen 75. vuosipäivää. Nykypäivän Euroopan unionin tarinan katsotaan alkaneen tuosta julistuksesta. EU on enemmän kuin toimielintensä ja politiikkojensa summa. Se on tarina ihmisistä, jotka uskoivat yhteiseen unioniin ja tekivät siitä totta. Podcastin toimitti Euroopan parlamentti. Voit lukea aiheesta lisää parlamentin verkkosivustolta.
10: Radio 6023 e UMG Web Radio presentano Studiare informati. Territorio in pillole da Trento e Lode.
11: Promosso!
12: Ciao, questo è Studiare Informati, il nuovo spazio di informazione dedicato proprio a te, che graviti all'interno degli spazi universitari, che tu sia studente, personale tecnico-amministrativo, docente, ricercatore o un semplice cittadino interessato a conoscere quello che ha da offrire il mondo dell'università. Io sono Davide Boris di Radio 6023 e sono in compagnia di Francio di UMG Web Radio. E in questa nuova puntata di Studiare Informati siamo qui per raccontarvi quelle che sono le associazioni culturali che sono presenti sui nostri territori. Quelle realtà che organizzano eventi culturali ma anche feste e momenti di svago per tutti gli studenti.
13: Partendo dal nostro caro Piemonte orientale, nella città di Vercelli uno dei luoghi culturalmente e socialmente più attivi è quello della Pastorale Universitaria. Situata a due passi dalla chiesa di Sant'Andrea, la Pastorale Universitaria organizza momenti culturali quali dibattiti con i docenti universitari e pomeriggi di lettura, ma anche momenti di respiro interculturale con attività realizzate da studenti provenienti da diverse parti del mondo, mostrando come tutti i popoli possano essere uniti. Anche per questo motivo vengono organizzati momenti conviviali come l'Aperipopolo.
12: A Novara invece potete trovare Nova, centro giovanile della città che trova sede all'interno degli spazi dell'ex caserma Passalacqua, non troppo distante dalla caserma Perrone dove si trova una delle sedi principali dell'Università del Piemonte Orientale. Nova è un punto di ritrovo giovanile dove trovano spazio sale conferenze, aree studio, una sala prove con studio di registrazione e un makerspace. In questo ambiente si possono ritrovare gli attivisti culturali, ma anche gli studenti, i musicisti, gli attori e gli educatori. Ognuno interessato ad organizzare attività culturali e sociali per tutti i giovani del territorio.
13: Ad Alessandria invece puoi trovare Porto Idee, che contiene al suo interno diversi spazi. Tra questi c'è un'aula studio autogestita da studenti universitari provenienti da UPO e non solo. Un ottimo luogo di incontro per attività quali panel e webinar dedicati a tematiche sociali come la sostenibilità ambientale, la gender equality, i temi dell'immigrazione e l'educazione emotiva. Tutte queste attività ti permettono di trovare ambienti nuovi e stimolanti nelle città di Novara, Vercelli e Alessandria. Prima di scoprire le opportunità di Catanzaro, però, ascolta la nostra short news.
12: Lo sai chi altro organizza feste ed eventi? Ovviamente Radio 6023, che attraverso l'associazione 6023 APSTS partecipa a bandi per realizzare attività culturali e ricreative. Da anni infatti Radio 6023 partecipa al bando attività studenti del LUPO, organizzando attività di discussione culturale e di scambio tra gli studenti. Nel 2022 Radio 6023 ha vinto come capofila del progetto WOW, UPO Associazioni Unite, realizzato con altre associazioni studentesche del territorio come GEUPO ed SN Piemonte Orientale. Per WOW sono stati organizzati 12 eventi, che ha visto tra i tanti un international dinner ed un evento dedicato alla musica su vinile.
13: Ma Radio 6023 ha anche realizzato eventi in collaborazione con Edisu, dedicati agli studenti delle residenze, e con Compagnia di San Paolo, attraverso una serie di merende sinoire, ovvero merende conviviali, dedicate alla discussione di tematiche di impatto sociale.
12: La vita universitaria, si sa, non è fatta solo di esami e ore di lezioni e tirocini. C'è anche una vasta realtà di associazioni e di feste universitarie che ti potranno aiutare a vivere meglio i tuoi anni di studio.
13: Tra le associazioni presenti sul territorio di Catanzaro, ti segnaliamo la sezione catanzarese di Libera, associazioni, nomi e numeri contro le mafie, la famosa associazione fondata da Don Ciotti, che sul catanzarese opera dal 2013. C'è anche una sezione catanzarese di Emergency, la storica associazione fondata da Gino Strada, che sul nostro territorio ha un largo seguito e tra i prossimi eventi prevede la storica vendita di panettoni nella piazza per raccogliere fondi. Infine c'è l'associazione Clown VIP Catanzaro ODV, una delle tante associazioni della Federazione Nazionale VIP Italia ODV, che dal 2009 porta i sorrisi ai piccoli pazienti e si occupa di diffondere i valori di solidarietà grazie alla clown terapia. Per tutti gli eventi e le campagne tesseramenti o per qualsiasi altra informazione, seguite le pagine ufficiali di queste associazioni sui social.
12: Ma ci sono anche associazioni universitarie che si occupano del tuo divertimento e del tuo svago, perché c'è vita in città anche prima del weekend. Molte associazioni infatti si occupano di organizzare serate ed eventi durante tutta la settimana in diversi locali di Catanzaro Lido, centro della movida universitaria. Le principali serate si svolgono tra i locali Molendini, Pablo, Botà, Garrison e Shots, tutti nel centro di Catanzaro Lido, tutti attivi dal lunedì al giovedì, oltre che nel fine settimana. Gli organizzatori propongono sia aperitivi che serate a tema.
13: Ma a chi devi rivolgerti per restare aggiornato sugli eventi proposti? Beh, c'è United for You, UXU, che organizza le serate accademiche. Per i party universitari invece c'è Blur Academic, I Need CFU, Just Party UMG e Bollicine UMG. Insomma, si prospetta una settimana davvero intensa e impegnativa, e siamo solo a mercoledì.
12: Continua a seguire tutte le puntate di Studiare Informati su Spotify per restare aggiornato su quello che succede nella tua università, che tu sia dell'Università Magna Grecia di Catanzaro o dell'Università del Piemonte Orientale.
13: Per questa puntata abbiamo concluso. Da Francio
12: e da Davide Boris,
13: un buon party universitario a tutti e arrivederci alla prossima puntata.
11: Studiare Informati è prodotto da Radio 6023 e UMG Web Radio, finanziato dal Fondo Megalizzi per realizzare un servizio di informazione radiofonica universitaria. Studiare Informati racconta le esperienze di due diversi atenei italiani, l'Università del Piemonte Orientale e l'Università della Magna Grecia. Una collaborazione tra 6023 APSTS e la Fondazione UMG.
14: Schengen.
1: Lo spazio Schengen è attualmente composto da 27 paesi europei, tra cui 23 stati membri dell'Unione, più Islanda, Liechtenstein, Norvegia e Svizzera. Qui è possibile circolare liberamente da uno stato all'altro, senza essere soggetti a controlli, indipendentemente dal tipo di frontiera attraversata, che sia terrestre, marittima o aerea. Quindi si è soggetti a controllo solo quando si attraversa una frontiera esterna, tra uno stato membro dello spazio Schengen e un paese che non fa parte dell'Unione, ad esempio tra Polonia e Ucraina.
15: Di recente sono entrati a far parte dello spazio Schengen alcuni nuovi paesi. La Croazia, per esempio, ha aderito il 1 gennaio 2023. Inoltre, alla fine dello stesso anno, i paesi dell'Unione hanno deciso all'unanimità di eliminare i controlli alle frontiere aeree e marittime con Bulgaria e Romania a partire dal 31 marzo 2024. Quanto alle frontiere terrestri, la decisione se eliminarle o meno sarà presa in un secondo momento. Sono quindi solo due i paesi che fanno parte dell'Unione Europea, ma non dello spazio Schengen, Irlanda e Cipro. Al momento è in corso un esame per valutare se Cipro soddisfi tutti i criteri necessari per far parte della zona senza frontiere. L'Irlanda, invece, non ha l'obbligo giuridico di aderire, ma potrebbe farne richiesta in qualsiasi momento.
16: Libre circulation des personnes.
17: Schengen.
18: It's based on co-decision.
19: Problems at the border.
20: Und dann werden wir unsere Grenzen schließen.
21: Under what conditions could borders temporarily be reinstalled?
22: Lot of anxiety about Schengen.
1: Vale comunque la pena ricordare che tutti i cittadini dell'Unione Europea hanno il diritto di circolare liberamente al suo interno, indipendentemente dal fatto che il loro paese aderisca o meno allo spazio Schengen. Quindi, al momento di attraversare una frontiera da uno Stato membro appartenente a Schengen a uno che invece non ne fa parte, il controllo sarà in linea di massima formale e servirà solo per accertare l'identità.
18: Schengen.
15: Per quanto riguarda i cittadini di paesi terzi, gli Stati Schengen hanno armonizzato condizioni e procedure per ottenere visti per soggiorni di breve durata, che consentono ai titolari di circolare liberamente nello spazio Schengen fino a un massimo di 3 mesi per semestre. Eppure non tutti i cittadini di paesi terzi sono tenuti a richiedere un visto Schengen. Ad esempio, sono esenti i cittadini americani o australiani.
14: Lo spazio Schengen non comporta l'eliminazione di tutti i controlli durante gli spostamenti. A questo proposito bisogna fare la differenza fra i controlli di frontiera e i controlli di sicurezza. Si pensi ai controlli di sicurezza negli aeroporti, che riguardano anche passeggeri che viaggiano all'interno dello spazio Schengen. A un passeggero può essere richiesto un documento d'identità, semplicemente per dimostrare che il nome sul biglietto corrisponde a quello sul documento. Eccezionalmente, uno Stato Schengen può decidere anche di ripristinare temporaneamente i controlli alle frontiere, in caso di grave minaccia all'ordine pubblico o alla sicurezza interna. Si pensi, ad esempio, a quanto accaduto durante la pandemia di Covid-19.
19: Schengen.
22: Schengen.
23: Schengen.
24: Schengen.
15: Lo spazio Schengen, quindi, non serve solo a facilitare i viaggi, ma anche a mantenere sicura l'intera zona. Il sistema di informazione Schengen è una banca dati creata appositamente, che consente alla polizia e alle altre autorità pubbliche competenti di inserire e verificare le informazioni riguardanti, ad esempio, persone scomparse o ricercate. Si tratta di una piattaforma per la cooperazione tra le forze dell'ordine di paesi diversi, che contribuisce a mantenere alto il livello di sicurezza, in particolare per quanto riguarda le frontiere esterne dello spazio Schengen.
14: Lo spazio Schengen nasce nel 1985, quando 5 Stati membri dell'Unione decidono di abolire i controlli alle frontiere interne. L'obiettivo era di promuovere l'integrazione europea dopo la Seconda Guerra Mondiale e favorire la fiducia reciproca eliminando le frontiere. Questo spazio prende il nome dal comune di Schengen in Lussemburgo, luogo in cui gli stati fondatori hanno sottoscritto l'accordo originale. Il cosiddetto acquis di Schengen, che è un insieme di accordi e di regole, fa parte del diritto dell'Unione da ormai 25 anni circa, ossia da quando è stato integrato nel Trattato di Amsterdam.
0: Tre città, una sola voce.
10: 6023.
25: Sono le 7.
4: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato. Biella Vercelli. Scopri le associazioni del territorio.
26: Argilla ODV è un'associazione di volontariato che fa delle attività sociali, principalmente negli orti solidali di Vercelli, come in comunità educante, siamo anche nel tavolo della lotta allo spreco e del tavolo carcere, quindi facciamo un po' di queste attività.
27: Nel concreto di che cosa vi occupate e per quale scopo lo fate?
26: Allora, lo facciamo sicuramente per uno scopo sociale e solidale. Noi accogliamo minori stranieri non accompagnati, accogliamo persone che devono fare ore socialmente utili, persone che comunque sono disabili o comunque hanno problematiche a livello psichiatrico.
27: Ci puoi dare i contatti della vostra realtà?
26: Allora, i contatti basta andare su Facebook e cercare Argilla ODV e ci trovate.
27: E per venirvi a trovare fisicamente avete una sede?
26: Abbiamo una sede legale che si trova all'isola dove ci sono i laghetti Lago delle Rose. Oppure ci potete trovare in via Cantarana, zona Bennett, dove ci sono gli orti solidali.
4: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato, Biella Vercelli.
10: Radio 6023.
28: Radio 6023.
29: Radio 6023.